0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban először Semmeringre látogatunk, ahol a Südbahn Hotel falai közé kalauzoljuk el Önöket. Ezt a témát tehát ma este hallhatják, és holnap láthatják is, hiszen a Vír több nyelvű népcsoporti magazinunk riportja is erről fog szólni. De készültem mára még programajánlóval is, és adásunk végén megtudhatják, mi lett a Nine Plätze, Nine Schätze burgenlandi nyertese. Tartsanak velem ma este is! A 19. század végén a Semmeringen található Südbahn Hotel volt az a luxus szálloda, ahová a monarchia minden részéből érkeztek a vendégek. Ma a szálloda üresen áll, de a vezetett túrák során még mindig megsejthető, milyen élet folyt ott egykor. Mostantól pedig már magyar vezetés is várja a látogatókat. Az Ahol a világ vendégeskedik című sétán a Grand Hotel egykori fényűző világába kaphatnak a látogatók betekintést. A történelem kulisszái mögé pedig Gosztom Enikő viszi el a vezetésre érkezőket.
2: Itt vagyunk a Südbahn Hotel Semmeringben, az 1882-ben megnyitott luxus hotelben, ami a monarchia első alpesi szállodája volt, mégpedig luxus szállodája volt. Miáltal ez a monarchiáé volt, nem csak Ausztriáért, itt magyarok, osztrákok és a monarchia többi részéről jövő vendégek egyaránt vendégeskedtek. Ida von Ferenczi, Sisi hercegnőnek, Sisi királynőnek az egykori udvarhölgye sokat volt itt, akiről aztán tudjuk, hogy az ő segítségével sok politikai ügy Magyarországon is elindulhatott, aki mondjuk tárgyalt András Gyulával, vagy Deák Ferenccel is.
3: Nagyon fontos volt az is, hogy megszólítsák a nemzetközi közönséget, szóval a hivatalos úti kalauz az nem csak németül jelent meg, hanem németül, magyarul, angolul és olaszul is, és azt is tudjuk, hogy magyarok is vendégeskedtek itt. Honnan tudjuk ezt? Hogy nagyon sok olyan képeslap áll rendelkezésünkre, ahol magyarok beszámoltak az itt eltöltött napjainkról, a Semmering élményeikről, és áradoztak a családjuknak, hogy micsoda élményben volt itt részük.
2: Amikor ide került ez a hotel, akkor itt még nem volt sem síparadicsom, sem óriási turizmus, ez az Südbahn

0: Sávtól, vagyis a Déli Vasúti Társaságtól jött először. És az ő fejükből pattant ki az ötlet, hogy amennyiben a vasútvonalunkon hoteleket is nyitunk, akkor az nagyon jó hatással lehet a turizmusra is. És miáltal itt már 1000 méter fölött vagyunk, és a 18-19. Század Bécsében nem a tiszta és friss levegő volt talán az elsődleges, ami elérhető volt az emberek számára, nagyon hívogató volt a kijönni a hegyekbe, a friss levegőre, amiről aztán később sokat is beszéltek, hogy mennyire jó az ember egészségére. Szóval például az egyik, ami a lehetőségek közé fel van sorolva, ezek a Liegekuren, ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy akkoriban az emberek kifeküdtek, és akkor lélegeztek, és akkor belélegezték ezt a gyógyító levegőt. Ugye azért a tuberkulózis idejében vagyunk, szóval a tüdőbetegségek és a friss egészséges levelő azért nagy értéknek számított. De miáltal nem volt itt semmi, hanem egy ilyen kis elszigetelt szigetecskében voltunk, ahol a crème de la crème találkozott, őket ugye szórakoztatni is kellett. És a különböző sport lehetőségek és a hegy adta lehetőség erre jó teret kínáltak. Szóval nyilván a téli sportok közül ismerjük a sífutást, a sísáncot, ami itt szintén elérhető volt, de olyasmikkel is próbálkoztak. Északi mintára rénszarvasok helyett lovak húztak embereket síken, és nyáron is rengeteg lehetőség volt. Szóval nyilván kezdhetünk a túrázással és a természet élvezésével, de nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy sokan mondjuk szeretek golfozni ezeken a területeken, és Ausztria első golfpályáját ezt így nyitották meg a Semmeringen, az Üdben Hotel vendégeinek.
1: Az imént a Üdben Hotel luxus szállodáról hallhattak, és holnapi Vír népcsoporti adásunkban is ez lesz a magyar szerkesztőség témája, Weber Katalin riportjában. A Vír, csesi, hörváti, magyarok, roma, szlováci, szlovenci adásunk, ezúttal pedig ismét gazdag programmal várja a nézőket. A szlovák szerkesztőség Miriam Spring riportjában a Schlosshofi kastély barokk kertjeit mutatja be. A kertek nem csak reprezentációs és pihenőhelyek voltak, hanem a kutatás és a gazdálkodás mintabirtoka is. A szlovák határ közelében fekvő kastély a kulturális csere fontosságát példázza a monarchia korából. A cseh szerkesztőség Martina Pfeffer beszélgetését mutatja be Pavel Pospiec cseh szociológussal és publicistával. Pospiec új könyvében a magányos hősömökben mesés hősöket, influencereket és a mai mindennapi életünket állítja párhuzamba. Bécsben él, és a brünni Masaryk Egyetem, valamint a Bécsi Egyetemen tanít. A roma szerkesztőség Adi Guszák riportjában a Leon Berger bandet mutatja be. A négy barát, József Schmidt, Martin Horváth, Leon Berger és Markus Sárközi a dél-burgenlandi Oberwartból, Felsőrből származik, és zenéjükkel a népcsoportok színterének állandó szereplőivé váltak. A szlovén szerkesztőség a gráci Di Serbe étteremben megrendezett első szlovén fesztiválról tudósít. A rendezvény célja, hogy erősítse a kapcsolatot a stájerországi szlovén nyelvű lakosok és a szlovén kultúra kedvelői között. A fesztivál színes programjával minden korosztályt megszólított. A horvát szerkesztőség a Roselia Kugelberg Nemzeti Parkban megrendezett negyedik élvezetes túráról számol be. Több száz túrázó indult útnak a 16 kilométeres, hatállomásos útvonalon, amely egyik állomása Baumgartenben volt. A késői nyári időjárás tökéletes hátteret nyújtott a természet és a gasztronómia élvezetéhez. A Vír népcsoporti magazin legújabb epizódját tehát holnap láthatják a tévében. A pontos adás időpontokat megtalálják honlapunkon, a magyarok.orf.at oldalon. Rádió Burgella. Most pedig egy programajánlóval készültem önöknek. Bécsben a Déli Báb Bécsi Magyar Kultúra Egyesület szervezésében a magyar népzene kincsei mottóval kézműves foglalkozásra, hangszersimogatóra és táncházra várják az érdeklődőket. A holnap 16 órakor induló programon először Piszker Ágnessel vehetnek részt kézműves foglalkozásokon a fiatalok, majd 17 órától gyermektáncház és hangszersimogató várja őket. 18 óra 30 perctől pedig a felnőtteknek készülnek színes programmal. Koncert lesz, amelyen a Fokos zenekar játszik, valamint

0: táncoktatás is helyet kap, melyet Kién falvi Áron tart majd. Az esemény Bécsben a Jagdgasse 1B szám alatt lesz. Neun Plätze, Neun Schätze, megvan az idei 9 döntős. Burgenlandot az Andaui híd képviseli. Október 26-án a nemzeti ünnepen dől majd el, melyik lesz idén Ausztria legszebb rejtett kincse. Az ORF Neun Plätze, Neun Schätze műsorában Armin Assinger és Barbara Kalich vezetésével mutatkoznak be a fináléba jutott helyszínek. Burgenlandot a helyi döntős, vagyis az Andaui híd képviseli az országos fordulóban. A híd nem csak történelmi jelentőségű, hanem szimbolikus is, hiszen 1989-ben a vasfüggöny lehullásakor ez volt az egyik legfontosabb menekülési útvonal. A többi tartomány is erős helyszínekkel indul, Karintiát a Griffner-Schlossberg, Alsó-Ausztriát a Ráksz-Zeilbán, Felső-Ausztriát a Hutterer-Böden, Salzburgot a Friedenskirche Hochgründeck, Steyerországot a Riegersburg, Tirolt a Festung Kufstein, Vorarlberget a Tilisuna, Bécset pedig a Türkenschanzpark képviseli. A fináléban a 9 tartomány neves pártfogói, köztük Max Stiegl Burgenlandból, vagy Benjamin Reich Tirolból kampányolnak a helyszínekért, míg a közönség szavazatai és a zsűri döntése alapján kerül kihirdetésre a győztes.
1: Időjárás.
0: Az este nyugat felől egyre több felhő érkezik, és az éjszaka folyamán elszórtan záporeső is előfordulhat. A szél déliről nyugati, majd északnyugati irányba fordul, és fokozódik, főleg Észak-Burgenlandban erős lesz, viharos széllökésekre is számíthatunk. Az éjszakai hőmérséklet 14 és 10 fok közé csökken. Holnap, vagyis pénteken hűvös, szeles idő várható, de fokozatosan kitisztul az ég. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. Reggel még sok felhővel és esetenként egy-egy záporral kell számolni, de a nap folyamán Észak- és Közép-Burgenlandban az erős északnyugati szél elfújja a felhőket, és sütni fog a nap. Délen viszont gyenge szél lesz, és a felhők továbbra is megmaradnak. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét, és jó rádiózást kívánok!